kebia ne munsem ene mu haw nanso ne nyinaa mu no ye maame no mu ne anua man mu adwadifo egyina wo mu na so pemen sɛ beya edwadie ebekɔ so ewo man mu e free